meg lesz adni magos azni. Abba már ez bokrisztá meg bolyglász. Monszerát sem nem mentem melyiké. Üzemén ide, ahol lezsegy sem okra messze.

0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.

0: Jugodafajta. Porjoraita. Jugodafajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Jugodafajta.
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

0: Zsangadaganik.
1: Portálni kellett,
0: Zsangadaganik. Zsangadaganik.
1: Drága méda, az padra
0: mi? Zsangadaganik. Zsangadaganik. Zsangadaganik. Zsangadaganik.
1: Nézd, az a peszpó?
2: Maga ti a szép.
1: Nézd, az a peszpó?
2: Maga ti a szép.
1: Nézd, az a peszpó?
2: Maga ti a szép.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.